Podcast. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

tantas sabe. Catches me, don't. Plaza, me, sir.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Júniusi kínálatunk a Zentail Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
4: Ez volt a reklám.

0: Szabadkon.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így péntek 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került

0: értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek, nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem aggódnak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. A szélsőséges időjárás miatt csúszott az új burgonya megjelenése a vajdasági piacokon. Legfőképpen a kései fagy okozta a kár legnagyobb részét, de a csapadék hiány miatt sem tudott a növény megfelelően fejlődni. A májusi eső a termelők szerint későn érkezett, és a mennyisége sem volt megfelelő, ezért a gazdák többsége locsolásra kényszerült. Az új burgonya még csak a napokban jelenik meg igazán a piacokon, de már most is csak fele annyiért értékesíthető, mint tavaly ilyenkor. Az ára jelen pillanatban sok helyen alig éri el a 100 dinárt, vagy minimálisan a felett van. A termelési év előre haladtával ez az ár rendszerint a töredékére csökken. A termelők szerint hosszú távon ez nem kifizetődő. A zöldség nagybani árának egész évben legalább 50 dinárnak kellene lennie. Megélhetésük szempontjából fontos lenne előnyben részesíteni a hazai termesztésű burgonya értékesítését, és csak ezután foglalkozni behozatallal. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. A szerb kormány meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó idéglenes jövedéki adó csökkentését. A döntés értelmében a kedvezményes adómértékek június 7-éig maradnak érvényben. A szerb kormány még május közepén vezette be az átmeneti intézkedést, miután a világpiacon emelkedni kezdett a kőolaj ára, ami a finomított üzemanyagok árának növekedését eredményezte. Az eredetileg május végéig érvényes döntést most egy héttel meghosszabbították annak érdekében, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak emelkedésének hatását a gazdaságra és a fogyasztókra.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, északkeleten pedig a déli-délkeleti szél lehet élénk. Viszont zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell, így akár jelentősebb mértékben is csökkenhet a járművek menetstabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedés. A mai napon változékony záporokkal és esővel kísért időjárásra számíthatunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban felerősödik a szél. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Szentánál 238 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerdékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszullét is előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az

0: aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom dužnosti, priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
0: Emelshop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló

0: tejjel várjuk ügyfeleinket, vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás, terv szerint trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Forduljonak bizalommal a Zentai Vitulus állatorvosi állomáshoz, ahol kedvező áron megvásárolhatóak cicák és kutyák részére, csepek, rágótabletták, sprayek és nyakörvek. Vitulus állatorvosi állomás, Zenta Árpád utca 70/A.
2: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves pont, valamint azokat, akik interneten keresztül hallgatnak minket a www.pandaradio.rs oldalon. A június mindig valami újat hoz magával, a nyár illatát, a hosszabb nappalokat, és azt az érzést, hogy még annyi minden történhet velünk. Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Tisza hangjában, és nem akármilyen hétfő ez, megérkeztünk június első napjához.
8: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Sokan úgy tekintenek a hétfőre, mint egy új kezdetre, de a június első hétfője talán még ennél is több. Egy új hónap első lapja.
7: Nem kell januárig várni az újrakezdéshez, nem kell különleges

0: alkalom sem. Egy új hónap első napja is tökéletes lehet arra, hogy valamit másképp csináljunk.
1: Sokszor túl nagy célokat tűzünk ki magunk elé, pedig az élet legtöbbször apró lépésekből épül fel. Egy kedves szó, egy telefonhívás, egy séta, egy mosoly.
0: A természet körülöttünk teljes erővel él, a fák zöldelnek, a madarak énekelnek, a nappalok hosszabbak, mintha maga a természet is azt mondaná, indulj, próbáld meg újra.
1: Mert sokan hajlamosak vagyunk csak azt nézni, mi nem sikerült, pedig mennyi mindenen vagyunk már túl, mennyi akadályt leküzdöttünk, mennyi nehézséget kibírtunk.
0: A mai nap még érintetlen, olyan, mint egy üres nap, és olyan kerül rá, ami bennünk is szerepet kap.
1: Valaki ma reggel fáradtan ébredt, talán hosszú hete maga mögött van, talán aggódik valami miatt, aztán kinéz az ablakon és rájön, egy új hónap kezdődött, és vele együtt új lehetőségek is érkeztek.
0: Nem tudjuk, hogy mit hoz a június. De azt tudjuk, hogy minden új nap egy új esély, és néha egyetlen pozitív gondolat is elég ahhoz, hogy szebben induljon a hét. Ez a Tisza hangja a Panda Rádió FM 103,5-es hullámhosszán, ahol június első reggelén is együtt indul a nap.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban. A mai nap a nyár első napja, és olyan neveket ünnepelünk, amelyek évszázadok óta velünk élnek, és sok szép történetet hordoznak magukban. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai névnaposokat. Június 1-én Tündék és a Tünde nevű hallgatóink ünnepelnek elsősorban, de több naptár a Gráciákat is ezen a napon köszönti.
3: És mert a név hallatán is valami mesebeli világ jut az ember eszébe, nem véletlenül.
2: Mégpedig a Tünde név igazi magyar név, a név megalkotója nem más volt, mint Vörös Marti Mihály. A költő a tündérszóból alkotta meg a Tünde nevet. A név jelentése tündér, varázslatos női lény, szépség és báj.
3: A Tünde név legismertebb irodalmi kapcsolata a Csongor és Tünde. Ebben a műben Tünde a tisztaságot, a szépséget és az álomvilágot jelképezi. A névhez sokan társítanak kedvességet, érzékenységet, kreativitást, fantáziát. Persze minden Tünde egyedi és megismételhetetlen.
2: A Grácia név latin eredetű, jelentése báj, kecsesség, kedvesség. Nem véletlen, hogy már az ókori mitológiában is a Gráciák a szépség és az öröm megtestesítői voltak. És híres születések június 1-én. Érdekesség, hogy ezen a napon született Marilyn Monroe is, 1926-ban a világ egyik legismertebb filmsztárja, akinek neve máig fogalom.
3: És a nyár első névnapjai a Tündék különleges helyet foglalnak el a naptárban. Ők nyitják meg a nyár első névnaposait, és valljuk be, ennél szebb kezdés nehezen is lehetne.
2: Valahogy ma reggel egy csokor virág vár az asztalon, valahol egy telefon csörren meg, boldog névnapot Tünde, és valaki egész nap mosolyogni fog emiatt. A névnap nem az ajándékokról szól, hanem arról, hogy tudjuk, valaki gondolt ránk. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Tündének és Gráciának, a Panda Rádió és a Tisza hangja teljes csapata nevében. Ez a Tisza hangja, ahol ma is névnapos mosollyal indul a reggel.

0: Honda Rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: A mai napon pedig készítünk túrós muffint, puha, illatos és ellenállhatatlanul finom. A muffin az egyik legnépszerűbb sütemény a világon, a túró pedig igazi magyar kedvenc. Ha a kettő találkozik, abból csak valami nagyon finom születhet. Ma egy olyan süteményt készítünk, amely tökéletes reggelire, uzsonnára vagy akár egy délutáni kávé mellé is.

0: citrus muffin. És ami a legjobb benne, nem kell hozzá cukrászmesternek lenni.
1: És mondom is a hozzávalókat, 25 dekagram túró, 2 tojás, 10 dekagram cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 20 dekagram liszt, 1 csomag sütőpor, 1 deciliter tej, 8 dekagram olvasztott vaj, reszelt citromhéj. Először a tojásokat habosra keverjük a cukorral, ezután hozzáadjuk a vajat, a tejet és a túrót, a lisztet és a sütőport, külön összekeverjük, majd masszához adjuk. Végül jöhet a citromhéj, ami csodás illatot ad neki.
0: A tésztát muffinpapírral bélelt formákba kanalazzuk, fontos, hogy ne töltsük teljesen tele őket, mert sütés közben szépen megemelkednek. 180 fokos sütőben körülbelül 20-25 perc alatt aranyszínűre sütjük, és ilyenkor már az egész házban fantasztikus illat terjeng. És jön a panda csavar, és a masszába tehetünk mazsolát, aszaltáfonyát, vagy apróra vágott epret, így minden muffin egy kicsit más lesz. De mi illik hozzá? Kávé mellé tökéletes, tea mellé tökéletes, csak úgy magában. Na, úgy is tökéletes!
1: Egy hétfő reggel a konyhában a sütőből éppen kikerülnek a túrós muffinok, az illat betölti a házat, és hirtelen mindenki hamarabb felébred. A legjobb sütemények sokszor nem a legbonyolultabbak, hanem azok, amelyek mellett együtt tud ülni a család egy kis időre. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, ahol ma puha, illatos, túrós muffint sütöttünk együtt.
2: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik. Ez a dal.

0: következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
1: A bodza évszázadok óta az egyik legismertebb és legszeretettebb növényünk. Tavasszal és nyár elején már messziről érezni jellegzetes, édes illatát. Most egy olyan növényről beszélgetünk, amelynek illata sokak számára a gyermekkort és a közelgő nyarat idézi fel, a bodzáról. A fekete bodza az egyik legismertebb gyógynövény és dísznövény Európában, már a régi falusi kertekben is gyakran megtalálható volt.
2: De honnan is származik? A bodza Európa nagy részén őshonos növény, Magyarországon és Vajdaságban is nagyon jól érzi magát. Gyakran találkozhatunk vele utak mentén, kertek szélén vagy erdők közelében. A bodza nem tartozik a kényes növények közé, szereti a napos vagy félárnyékos helyet, a tápanyagban gazdag talajt, az időnkénti öntözést. Ha egyszer megerősödik, nagyon jól bírja az időjárás viszontagságait is, akár több méter magas bokorrá vagy kisebb fává is fejlődhet.
1: A bodza legismertebb része a krémszínű ernyős virágzata. Május végén és júniusban virágzik a legszebben, ilyenkor szinte az egész bokor illatozik. A bodza virágból sokan készítenek szörpöt, limonádét, teát, vagy akár bodza palacsintát is.
2: A bogyói is nagyon értékesek, nyár végére megjelennek a sötét lila fekete bogyók, ezekből készülhet lekvár, szörp, dzsem vagy gyümölcslé. Fontos tudnivaló, a nyers bodza bogyót nem ajánlott nagy mennyiségben fogyasztani, a feldolgozott hőkezelt formája azonban régóta része a népi konyhának.
1: De miért szeretik ennyire? Mert egyszerre szép, hasznos és illatos. Kevés olyan növény van, amely ennyi módon felhasználható. A virágzó bodzát a méhek és más beporzók is nagyon szeretik, ezért a kert élővilágát is gazdagítja.
2: Régen, amikor virágzott a bodza, a családok kosarakkal indultak virágot szedni, otthon pedig készült a szörp, amelynek illata még napokig érezhető volt a házban. Vannak növények, amelyek nem csak szépek, hanem emlékeket, ízeket és illatokat is őriznek, és a bodza pontosan ilyen a nyár egyik legillatosabb ajándéka. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma a bodza titkaival és felhasználásával ismerkedtünk meg.
0: A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
2: A 90-es évek magyar popzenéjének egyik legmeghatározóbb együttese volt a Happy Gang. Slágereik ma is felcsendülnek rádiókban, bulikban és nosztalgia esteken. Most visszarepülünk a 90-es évek világába. Kazetták, diszkók, Bravo magazinok és egy olyan zenekar, amelynek dalait szinte mindenki kívülről fújta. A Happy Gang együttesről beszélgetünk. A Happy Gang a 90-es évek egyik legnépszerűbb magyar együttese volt. Zenéjükben keveredett a rap, a pop és a tánczene, ami akkoriban nagyon modernnek számított.
3: A zenekar 1993-ban alakult, a legismertebb tagok Meggyes Roland, Moha vagy Mohaman, Móri Sándor, Vitamin, Paré Zoltán, Kori. A három fiatal zenész teljesen új hangzást hozott a magyar könnyű zenébe. 1994-ben jelent meg első albumuk, a Zimezum. A lemez gyorsan népszerű lett a fiatalok körében, és jönnek a nagy slágerek.
2: A Happy Gang több generáció számára hagyott emlékezetes dalokat. A legismertebbek közé tartozik a Fiatal szerelem, amit az imént hallhattunk, a Sokáig voltam távol, Kérek egy kulcsot a szívedhez, Lógatolom a lábam.

0: minő guminő, lopják a Jackie-met és a Szent Karácsony. 1996-ban teltházas koncertet adtak a Petőfi csarnokban, a Bravo magazin olvasói pedig az év legnépszerűbb zenekarának választották őket, és a siker után sorra érkeztek az új lemezek, 1995-ben a Bojáka, 1996-ban a Dyer, és 1997-ben a Freestyle.
1: A Happy Gang dalai tökéletesen visszaadják azt a korszakot, a színes ruhákat, a táncos bulikat, a nyári szerelmeket és a kazettás magnók világát. A zenekar 1999-ben feloszlott, a tagok ezután külön utakon folytatták pályájukat. A Happy Gang egyik legismertebb alapító tagja volt Medgyes Roland, akit mindenki Mohaként vagy Mohamanként ismert. Sajnos már nincs közöttünk, március 4-én 45 éves korában hunyt el Budapesten.
0: 2017-ben, azt is fűzzük hozzá.
1: Igen, halálát szív elégtelenség okozta. A halála nagyon megrázta a magyar zenei életet és a rajongókat is, sokan a mai napig szeretettel emlékeznek rá és a Happy Gang korszakára.
0: Bár az idő telt, a dalaik megmaradtak. Ha megszólal a Happy Gang sláger, sokaknak rögtön eszébe jut fiatalságuk nyári este, autórádió, nyitott ablak, és egyszer csak felcsendül a fiatal szerelem, abban a pillanatban pedig, mintha újra a 90-es években lennénk.
1: Igen, mert hogy a zenészek egyszer elmennek, de a dalaik tovább őrzik a hangjukat és az emlékeiket. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a 90-es évek egyik legnépszerűbb magyar együttesére, a Happy Gangre emlékeztünk.
2: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020.

0: Proline. Minden idők legjobb ajtó- és ablak megoldásai.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi. Okay, get it?
3: No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.
6: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
7: Június első napja nem csak a meteorológiai nyár kezdete, hanem számos érdekes történelmi esemény, híres születés és világnap is kapcsolódik hozzá. Június elseje van, új hónap, új remények és természetesen újabb időutazás a történelem lapjain. Nézzük, mi minden történt ezen a napon az elmúlt évszázadok során.
8: Június 1-én a világ számos országában a gyermekeket ünneplik. A Nemzetközi Gyermeknap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, biztonságára és boldog gyermekkorára. A legszebb ajándék talán nem is a játék, hanem az együtt töltött idő.
7: 1878-ban megszületik az első telefonközpont június 1-én, és megkezdődik a működése is. Néhány évtizeddel később már egész városok beszélgethettek egymással telefonon. Ma pedig a zsebünkben hordjuk azt, ami akkor még csodának számított.
8: A 19. század végén a vasút forradalmasította a közlekedést. Az emberek és áruk gyorsabban jutottak el egyik helyről a másikra, mint valaha.
7: Krisztus után 193-ban ezen a napon lett római császár Didius Julianus, uralkodása azonban mindössze néhány hónapig tartott. A történelem egyik legrövidebb császári időszakaként emlegetik.
8: 1960-as évek az űrverseny időszaka volt. Ezekben az években az emberiség napról napra közelebb került ahhoz az álomhoz, hogy eljusson a Holdra.
7: 1926-ban ezen a napon született Marilyn Monroe, a filmvilág egyik legismertebb ikonja.
8: 1937-ben pedig megszületett Morgan Freeman, a különleges hangjáról és emlékezetes szerepeiről ismert színész.
7: Június elején gyakran nagy sportesemények időszaka és a nyári olimpiák, világbajnokságok és nemzetközi tornák előkészületei ilyenkor már Japában zajlanak.
8: És most van a meteorológiai nyár kezdete. A meteorológusok szerint június 1-e a nyár első napja, bár a naptári nyár csak később kezdődik, az időjárás szempontjából innen számítják a nyári időszakot.
7: Június elején a napokban már nagyon hosszúak, és néhány hét múlva érkezik az év leghosszabb nappala, a nyári napforduló.
8: Valaki 1878-ban először hallotta megszólalni a telefont, valaki más 1926-ban megszületett és később világsztár lett, és ma 2026-ban mi is itt ülünk együtt a rádió mellett.
7: A történelem nem csak a könyvekben él, hanem minden nap folytatódik velünk is. Ez volt a Mi történt ezen a napon rovat a Tisza hangjában, ahol ma is együtt lapoztunk bele a történelem nagykönyvébe.
6: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Sztrójemény vár. Pizsu Burger & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: A szemhéjon megjelenő árpa kicsi probléma lehet, de annál kellemetlenebb. Sokak életében legalább egyszer előfordul, és gyakran a legrosszabbkor jelenik meg. Ma egy olyan szemproblémáról beszélgetünk, amellyel sokan találkoztak már. Ez pedig nem más, mint az árpa, és bizony nem a gabonáról van szó.
4: Az árpa egy apró gyulladt csomó a szemhéjon, leggyakrabban akkor alakul ki, amikor egy szempilla tűző, vagy egy apró mirigy begyullad.
3: Az árpa általában hirtelen jelenik meg, tünetei lehetnek piros duzzanat a szemhéjon, érzékenység vagy fájdalom, könnyezés, idegen testérzés a szemben, illetve kisebb gennyes csúcs kialakulása.
4: Sokan úgy érzik, mintha egy apró porszem vagy szempilla zavarná a szemüket. Leggyakrabban baktériumok okozzák a gyulladást, de hozzájárulhat a szemhéj szél gyulladása, nem megfelelő higiénia, szennyezett sminkeszközök, legyengült immunrendszer, a legfontosabb a meleg borogatás, egy tiszta meleg, nem forró kendőt naponta többször néhány percre a szemhéjra helyezhetünk, ez segítheti a gyógyulást.
3: De mit nem szabad tenni? Nagyon fontos, ne nyomkodjuk, ne szúrjuk ki, ne próbáljuk kinyitni otthon, mert ezzel könnyen súlyosbíthatjuk a fertőzést. Árpa esetén érdemes kerülni a szemsminket, a kontaktlencse helyett pedig átmenetileg szemüveget használni.
4: Érdemes szemészhez fordulni, ha nagyon fáj, romlik a látás, nagyra nő a duzzanat, nem javul néhány nap alatt, és gyakran visszatér. Mindig mossunk kezet, mielőtt a szemünkhöz érünk, a smink ecseteket és a kozmetikumokat is rendszeresen tisztítsuk.
3: Mindenki ismeri azt az érzést, amikor reggel a tükörben néz és valami furcsát lát a szemhéján, de a legtöbb árban megfelelő odafigyeléssel néhány nap vagy hét alatt szépen meggyógyul.
4: A szemünk nap mint nap rengeteget dolgozik értünk, ezért érdemes odafigyelni rá, és időben törődni vele, ha jelez, hogy valami nincs rendben. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma az árpáról és a szem egészségéről beszélgettünk.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni, vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness ágazatát.

Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72 590.

0: La Ancora Palics. Európai színvonalú ellátás. Valódi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53. 3 065.
3: Ez volt a reklám.

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music.
1: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Új hónap, új hét, új lehetőségek, a csillagok ma sem maradnak csendben, és bizony van néhány üzenetük a Tisza hangja hallgatóinak is. Június első reggele van, a kávé már illatozik, a rádió szól, és a csillagok is ébredeznek. Nézzük, mit súgnak mára.
4: Kezdjük is a kossal. Ma úgy indulsz neki a napnak, mint egy versenyautó a rajtvonalról. Csak arra figyelj, hogy a többiek még hétfő üzemmódban vannak, egy váratlan telefonhívás kellemes meglepetést tartogathat.
3: Bika, a mai nap mottója lassan, de biztosan nem kell rohannod, valami, amit már régóta tervezel, most közelebb kerülhet a megvalósuláshoz. És igen, egy finom sütemény ma különösen jól fog esni.
4: Ikrek, ma te leszel az információs központ, valaki keres, valaki kérdez, valaki mesél. A nap végére több hírt tudsz majd, mint a félváros.
3: Rák, a szíved ma különösen érzékeny, lehet egy régi emlék vagy egy ismerős dallam, nosztalgikus hangulatban hozhat, ne félj megélni az érzéseidet.
4: Oroszlán, ma valahogy minden szem rád szegeződik, lehet, hogy nem is akarsz a figyelem középpontjába kerülni, de a csillagok másképp döntöttek.
3: Szűz, ma megpróbálod rendbe tenni azt is, amit amúgy teljesen rendben van. A precizitás jó dolog, de hagyj egy kis helyet a spontán örömöknek is.
4: Mérleg, a szépség ma mindenhol megtalál, egy virág, egy mosoly, egy kedves gesztus, és már is jobb kedved lesz.
3: Skorpió, valaki ma próbálhat kifogni rajtad, csak nem tudja, hogy te már 3 lépéssel előrébb jársz. A megérzéseid most különösen fontosak.
4: Nyilas, a lelked ma már utazna. Lehet, hogy csak fejben, de már új tájakat és új élményeket tervezel, és ki tudja, talán hamarosan valóra is válik egy
3: rész. Bár mindennel végezned kellene, ne feledd, a pihenés is része a sikernek.
4: Vízöntő, ma egy olyan ötletet támadhat, amin először mindenki mosolyog, aztán később mindenki azt mondja, na hát ebben tényleg volt valami.
3: Halak, ma különösen kreatív lehetsz, egy zene, egy beszélgetés, vagy egy egyszerű séta is inspirációt hozhat. Hallgass a belső hangodra.
4: A csillagok mutathatnak irányt, de a napodat végül mindig te teszed szebbé. Mosolyog, figyelj magadra és másokra, és induljon jól ez a júniusi hétfő. Ez volt a horoszkóp Pandás Módra a Tisza hangjában, és ma is egy kis mosolyt küldtünk a csillagokkal együtt.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
1: 103.5
0: Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Felhegye meg, de megéheztem. Egész nap lejártam a lábon. Hogy lehet ekkora nagy ez a Budapest? Ja.
6: Mit eszik, bajtyom? Pereszkorbál?
5: A felét, azt már megettem a vonatom. Ezt már itt vettem Pesten. Tinta hal.
7: Milyen íze van?
5: Minden omlott hurkálom. De szerencsére ez a macska pöcse paprika, ez olyan erős, hogy elveszi az ízét.
6: Ezt kóstolja meg, bajtyom.
5: Nem mi?
6: Gyírosz pitában.
5: Az anyapitán.

0: Alo. Ya içi çok benna Giroş.
1: Nem Giroş. Ben bu zakalasın bette batura aban.
0: Bu tamini çediyen sonra aba. Dal bu da örsün bu.
2: Bu da kalası yok.
0: Ne?
2: 20 tengeri só van benne.
0: Na milyen?
2: Csótlap.
0: De akkor mire jó?
2: Édesíteni.
0: Ja. Nekem jobban tetszett a koránál a izé. Ez a Auchan.
1: Nem Auchan.
0: Ami?
1: Osony.
0: Osony?
2: Osan! Ezt mondta a tisztelendő úr. Osan!
0: Milyen tisztelendő?
2: Hát a Lajos tisztelendő urat, ő vezeti estet a csoporttól.
1: Ja.
2: Igen, vitt ma minket opusztaszerre is, de hát a hévízi víz olyan jót tett. De ne kapnak, hogy...
0: Ez az Osany az egy nagyon jó hely. 64 pénztár van benne, és mindegyik működik.
1: Aztán mit vett bátyám?
0: Semmi. Már hogy nem volt semmi, ami nekem kellett volna.
2: Ha mit akarsz venni?
0: Ha akartam menni, húzd meg a 100-as szöget. Meg 5 méter szöges drótot a gyúrketrechez.
1: És nem kapott?
0: Nem, pedig mind a 64 pénztárhoz oda mentem, hogy van-e. Azt mondták, hogy menjek el a... Hova is várját? A Robiba.
1: Nem Robi, Obi.
0: Obi?
1: Az is. Mit az Obi van Kenobi?
0: Az kicsoda?
2: Az a Keno, azzal a két, mit tudom én, milyen játékvezetővel.
1: Az a kulcs.
0: Kulcs? Na, az is kellett volna nekem egy 7-es kulcs, mert a Bendegúz az beejtette a Berettyóba, ez unokám.
1: A Berettyó?
0: A menj a fenébe, Berettyózni. A Bendegúz az unokám. De nem volt a Robiba se 7-es kulcs, azt mondták, menjek el a Birkózóhoz.
1: Nem birkózó.
0: Hát.
1: Brikosztor.
2: Tüzépet meg úgy hívják, hogy Prakker.
1: Nem Prakker,
2: Prakisten.
0: Na várjál csak, és mit láttatok még Pesten?
1: Én voltam a Dunaplazában.
2: Júj, a Dunaplaza az, ami elől olyan üvegcsöves, és belül olyan, mint a kalocsai női börtön.
1: Az, az.
0: Mit lehet ott csinálni?
1: Karcsajázni.
0: Menj a fenébe, 300 kilométert buszozok, hogy aztán korcsolyázzak.
1: Korcsolyá után meg tudjak, mit tettem?
0: Mi?
1: Paella.
0: Minek a héját?
1: Spanyol kaja. Beledaraljak.
0: Arabot ettem.
2: Mit az?
0: Arabot ettem, az volt a neve, hogy karamel.
1: Ha arab, akkor falafel.
0: Hát lehet, hogy a falra föl, de nem volt benne hús, még ennyi se. Semmi hús nem volt benne.
2: Kínaiaknál nem voltak?
0: Kínaiaknál mi?
2: Nagyon finom volt a pekingi kacsa.
0: Pekingi? No, a Nagyatádon, amikor idegalapon kórházban voltam, ott adta.
2: Pekingi kacsát?
0: Nem tudom, hova valósi volt, de... Nagyon nehéz volt belepisálni.
1: Én meg ittam szőke kaulát, meg barna kaulát mixelve. Polish centerben.
0: Ó, a polisi center az nagyon szép.
1: Nem polisi, pólus.
0: Hát lehet pólus, de úgy nincs semmi értelme. Na aztán ott a polisi center mellett van egy ilyen nagy, azt mondja, hogy mi az is, ha ne... Kaszkó.
1: Tesco.
0: Tesco. Na abba kérlek szépen vettem egy gyönyörű nagy francia kenyeret, úgy hívták, hogy bigot.
1: Baguette.
0: Tudjátok ti, mekkora az a kaszkó? 200 méter csak joghurt. Aztán van szerecsendió, meg kiwi, meg papaja, meg mamája. De aztán jött a busz, és elvittek bennünket a mamuzba.
2: Aj.
1: Mamut.
0: Mamut.
2: De jó maguknak, hogy voltak a mamuszba, minket el akartak vinni az országházába, de megszöktünk és elmentünk a Lufi házba.
0: Lufi? Hát az Lurdi ház.
1: Maga onnan tudja ezt ilyen pontosan?
0: Hát mert volt egy századparancsnokom, azt úgy hívták Lurdi Jenő. Annak volt háza. Ez a Lurdi ház, ez hol van?

0: Hogy lehet ilyen hülyét kérdezni?
1: Hát csak te vagy itt, kit kérdezzek?
2: Aztán láttam mozit a Lufi házba.
3: Ja.
2: Igen. Ja. Hollywood Multikex.
3: Egy ilyen Multikexet én is láttam a Dunapacában. De nem azt vettem, hanem egy meleg nadrágtartót. Hun, hát a Marx és Engelszné. De én nem is tudtam, hogy ez a két politikus ruhával is foglalkozik.
2: Pizzát tetted?
3: Nem, nem szeretem, én magyar ételeket jobban szeretem, de vettem egy ilyen szép nagy Big Mac-ot a Burzsúj Kingnél.
0: A fűszárás sirke jobb lett volna.
3: Hát, voltam én a Kentucky a fráz csikembe, de ott csak szárnyát adtak.
0: Pedig a lazánya se rossz.
3: A te anyád, néda, hogy beszélek.
0: Képzeljék, én láttam a ma nemzeti színházat.
3: A milyen?
0: Olyan, mint mit elénk a szemétbe, anya. Bazinágy gödő, csak nem lehet benne gubera annyi.
2: Miketek el akartak vinni a Nemzeti Múzeumba?
0: Az egy új shopping city.
2: Dehogy is, hát ott van a korona.
3: Az én koronám az leesett, amikor beleharaptam egy ilyen avolavorba. Avokádóba. Avokádó.
2: Mi az az avokádó?
3: Azt nem tudom, de nagyon kemény. Itt ajánlották a parkba.
0: Milyen parkba?
3: Hát az Európarkba. Hát tudod, az egész az ilyen Habsburgottóé.
2: Tényleg?
3: Hát persze, az forszírozza mindig ezt az Európát.
0: A nyugatinál, mert most nyílik a shopping city, nyugati.
3: Nyugati?
0: Ha?
2: Jaj, Istenem, mikor szegény drága jó megboldogult urammal 10 évvel ezelőtt voltunk a shopping city szűzbe. Vettünk egy akkora gorennyét, mint a gémeskút.
3: Ó, szegény férje. Meghalt a férje?
2: Már belefagyott a gorennyébe.
0: Képzel, mi még a metróban is voltunk.
2: Jaj, metrót azért szeretem nagyon. Azt a szeretem leg benne a legjobban, hogy föntről lekiabálnak az emberek, hogy ne oda álljon! A gumiszőnyegre ne álljon! Azt a szeretem.
0: Nem az a metró, ez a metró arruház. De oda maguk nem érnek be, csak a vállalkozók.
3: Na, maga egy beltaggal beszél. A fiam BTE-be vagyok beltag.
2: Mit dolgozik a fia?
3: Holland import. Ilyen géprongyot veszünk, aztán kiválogatjuk, és eladjuk menyasszonyi ruhának.
0: Na jöhetne ma arra buszuk. Maguk milyen busszal gyűjtnek?
3: Én a TS busszal.
2: Maguknál még van TS?
3: Ilyen szétesett, csak a busz maradt egyben.
0: Mi vonátra gyűjtünk Kelenföldi. Honnan meg a 4-es metróval?
3: Na menj már, hát azt már nem fúrják, azt már megfúrták. Azt már befejezték, nem csinálják.
0: Én nem tudom, taxis bekötötte a szemünket, elvitt 2000-ért a Gellér térig, azt mondta, ez a 4-es metró új alagútja.
2: Maguk tudják, mi ez a bazinagy épület ebben a kupolában, itt mögöttünk?
0: Ez a bazilika.
2: Na, ilyen bevásárló cicső még nem hallottam.
3: De ez nem bevásárló, ez templom.
2: Honnan tudja?
3: Nincs benne pénztár.
2: Nem megyünk be benézni? Körülnézni, egy kicsiként vigyön a busz.
0: Minek imádkozni akar?
2: Igen.
0: Mi?
2: Azért, hogy legyen a mi falunkban is egy ilyen bevásárló cics.
3: Minek?
2: Na mindenki munka nélküli.
3: Na de hát, hogyha mindenki ott dolgozik, akkor ki fogod vásárolni?
2: Mink? Ki? Munkaidő után. Ja.
0: Onnében az még. Meg most sem vettek semmit.
2: De hogy nem vettem. Egy szép cipőt.
3: Úgy ezért.
0: És maga bajta, nem viszhez a semmi valsor fiat?
3: Kaptam szóró ajándékképpen, osztogattak itt ilyet. Mi?
2: Ó, ez hát ez egy intim betét. Na minek az magának?
3: Hát... Nem látták a tévébe? Ezen lehet legjobban átszűrni a ribizlibor.
4: A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Ambalin a Tisza villámgyors ragadozója. Ambalin az egyik legizgalmasabb hal, amely a Tiszában és a környék folyóiban él.

0: sokkal ejti el a zsákmányát, de mit is eszik? A balin ragadozó hal leginkább kisebb halakat, ivadékokat, vízfelszín közelében mozgó zsákmányt fogyaszt, és mondhatjuk azt is, hogy a felszín vadásza. Érdekes, hogy gyakran vízfelszín közelében vadászik, sok horgász először a csobbanásairól veszi észre.
1: És mekkorára nőhet? A balin akár 70 és 100 cm hosszúságot is elérhet. A nagyobb példányok súlya a 8 és 10 kg-ot is meghaladhatja. A balin kifogása különleges élmény. Erős, kitartó és rendkívül harcias hal, egy nagyobb balin komoly kihívást jelenthet. A balin jelentése azt is mutatja, hogy a folyóban megfelelő mennyiségű táplálék és élet található.
0: A horgászok szerint a balin különösen aktív lehet hajnalban és alkonyatkor, ilyenkor a folyó felszíne gyakran hirtelen megmozdul. A balin évszázadok óta része a Kárpát-medence folyóinak és a világának, őseink is ismerték és becsülték ezt a különleges halat.
1: Korán reggel van a Tisza partján a vízszinte tükörsima, aztán egyszer csak egy hatalmas csobbanás hallatszik, valahogy egy balin éppen rengelizik. A folyó felszíne gyakran nyugodtnak tűnik, de alatta mindig zajlik az élet, és a balin ennek az életnek az egyik leggyorsabb és legizgalmasabb szereplője. Ez volt a tiszai pillanatok, ahol ma Tisza villámgyors ragadozójával, a balinnal ismerkedtünk meg.
2: A tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.
3: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
4: AMT Uni agent Svetkamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230-389-126 i 062-180-4446.
5: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
6: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.

0: Jacob Zenny.
1: Okay, Jenny?
2: No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik.

0: Következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést
1: kérem, látogatunk egy helyre, ahol a természet még ma is szinte érintetlenül uralkodik. Ma egy különleges helyre utazunk, egy olyan helyre, amelyet sokan Szerbia zöld tüdejének neveznek. Irány Gólia.
2: Gólia Nyugat-Szerbiában található és az ország egyik legnagyobb és legszebb hegyvidéke. A természet kedvelők számára igazi paradicsom, de hol is található? Gól csúcsa a Jankov Kamen, amely 1833 méter magas.
1: Gólia nem csak szép, hanem különleges, és azt tudjuk mondani, hogy ez azt jelenti, hogy a terület természeti értékei világszinten is jelentősek.
2: A hegység legnagyobb kincsei közé tartoznak a hatalmas bükk, fenyő és juhar erdők. Sok helyen, kilométereken át csak a természet hangjai hallhatók. Gólia híres tiszta vízű forrásairól és hegyi patakjairól. A helyiek szerint a víz itt különösen friss és üdítő.
1: A hegység gazdag állatvilága van, élénk, vannak őzek, vaddisznók, ragadozó madarak, rókák, és még számos más állatfaj. Aki szeret kirándulni, annak Gólia maga a mennyország. Számtalan turistát vezet a hegyek között, minden évszakban más arcát mutatja. Télen vastag hó borítja a tájat, a havas erdők ilyenkor mesebeli látványt nyújtanak. A környék híres a mézről, a sajtokról és a hagyományos hegyi ételekről is. A vendégszeretet pedig legendás.
2: Sokan azt mondják, hogy Gólia nem csak értéke, nem is a táj, hanem a csend. Az a fajta nyugalom, amelyből manapság egyre kevesebb jut. Képzeljük el, hogy egy hegyi tisztáson állunk, a fenyők illata körülvesz bennünket, a távolban csak egy patak csobogását hallani, és hirtelen úgy érezzük, mintha lassabban telne az idő.
1: Vannak helyek, amelyek nem a zajukkal hódítanak, hanem a csendjükkel, és Gólia pontosan ilyen egy zöld, nyugodt világ, ahol a természet még mindig az úr. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Gólia csodálatos hegyei között kirándultunk egyet.
0: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
3: Hey, good. Thank you.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től

0: 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Amikor a mennyasszonyok még nem fehérben, hanem kékben mondták ki az igent, a természetesnek vesszük a mai világban már azt, hogy a fehér a mennyasszonyi ruha, de ha visszautazunk az időben néhány száz vagy akár ezer évet, bizony sok mennyasszonyt kék ruhában láttak az oltár előtt. Most egy igazán divattörténeti időutazásra indulunk, mert a fehér mennyasszonyi ruha valójában meglehetősen fiatal hagyomány.
2: Bizony a régi időkben a mennyasszonyok gyakran kék ruhát viseltek, és ennek nagyon érdekes oka volt. Mit jelentett a kék szín? A kék színt évszázadokon keresztül a tisztasággal, a hűséggel és a becsületességgel kapcsolták össze. A középkori Európában különösen nagy becsben tartották. A kék egyben az égbolt és a nyugalom színe is volt, ezért sok mennyasszony számára a boldog házasság reményét jelképezte.
1: Érdekes módon a kékfesték előállítása régen rendkívül drága volt. A mély élénk kék árnyalatokat különösen növényekből és ásványokból nyerték. Ezért aki gazdag volt és kék ruhát viselt, az egyben a család jólétét is megmutatta. A világ számos kultúrájában találkozhatunk kék mennyasszonyi ruhákkal, a kék szín sok helyen védelmet és szerencsét jelentett.
2: Talán hallották már sokan ezt a régi mondást, valami régi, valami új, valami kölcsön kapott és valami kék. Ez a hagyomány részben abból az időből maradt fent, amikor a kék mennyasszonyok egyik legfontosabb színe volt. De mikor jött a fehér? A fehér ruha igazán csak a 19. században kezdett elterjedni, leginkább Viktória királynő 1840-es esküvője után, és érdekes módon a kék ma sem tűnt el teljesen, sok mennyasszony választ világos kék szallagot, kék cipőt, vagy akár teljes kék ruhát a nagy napra. A pszichológia szerint a kék a bizalom, a nyugalom és az őszinteség színe, talán ezért is illet olyan jól az esküvőkhöz.
1: Képzeljük el egy középkori város főterét, a harangok szólnak, a mennyasszony pedig nem fehérbe érkezik, hanem gyönyörű királykék ruhába, a vendégek pedig ugyanúgy álmulva nézik ma a fehér ruhákat. A divat mindig változik, de az emberek álmai a szerelemről, évszázadokról ugyanazok maradtak, és akár fehérben, akár kékben áll valaki az oltár elé, a legfontosabb még mindig az, ami a szívében van. Ez volt a Divatpercek, ahol ma a kék mennyasszonyi ruhák titokzatos világába utaztunk vissza az időben.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Station, Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: A régi betonvirágtartók sok udvarban megtalálhatók, masszívak, tartósak, de néhány év után megfakulhatnak, mohásodhatnak, vagy egyszerűen csak megunjuk a színüket, egy kis festékkel azonban csodát tehetünk velük. Most egy olyan kerti ötlettel hoztunk, amely nem kerül sok pénzbe, mégis teljesen megváltoztatja az udvar hangulatát. Vessük át a régi betonvirágtartókat!
3: Sokan nem is gondolják, hogy egy kopott beton virágtartóból milyen gyönyörű dísz válhat, de mielőtt festeni kezdenénk, alaposan tisztítsuk meg a felületet, távolítsuk el a port, a mohát, a régi pergő festéket, ha szükséges, egy drótkefe vagy csiszoló papír segítségével. Kültéri betonra való festéket érdemes használni, ez jobban ellenáll a napsütésnek, az esőnek és a téli fagyoknak. De milyen színűre fessük, Andrea?
2: Hát most jön a legizgalmasabb rész, a fehér elegáns és időtálló a színek, virágok gyönyörűen mutatnak benne. A szürke modern és letisztult, különösen szép levendulával vagy díszfűvel. A homok szín természetes hatású, szinte minden kertbe illik. A kék mediterrán hangulatot teremt, olyan érzés, mintha egy görög szigeten lennénk. A zsánya zöld egyre divatosabb szín, különösen jól illik vidéki kertekhez, de készíthetünk mintákat is. Ha van egy kis kézügyességünk, festhetünk rá virágokat, pillangókat, napocskát, vagy akár geometrikus mintákat is, de a régi kapspó új életre fog kelni.
3: Néha egyetlen ecsetvonás is elég ahhoz, hogy valami régi újra különleges legyen. De mivel ültessük be a frissen festett virágtartókba?
2: Csodálatosan mutat a muskátli, a petónia, a levendula és a begónia is. Egy régi beton virágtartó évek óta ugyanott áll az udvar sarkában, kicsit kopott, kicsit megfakult, aztán kap egy új színt, néhány virágot, és hirtelen mindenki észreveszi.
3: A kertben sem mindig az új dolgok a legszebbek, néha a régiekben rejlik a legtöbb lehetőség. Ez volt a Színes Percek, ahol ma a régi beton virágkaspókat, virágtartókat varázsoltuk újjá egy kis festékkel és sok-sok fantáziával.
1: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: music. The music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music.
1: Rádió.
2: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben. Ez volt a fűszerpercek.
3: Az Orbánc fia az egyik legismertebb gyógynövény Európában. Aranysárga virágai a nyár közepén ragyognak a réteken, és évszázadok óta különleges növényeket tisztelik. Most egy olyan növényről beszélgetünk, amelyet sokan csak a virágairól ismernek fel, pedig az Orbánc fű mögött hosszú történet és rengeteg érdekesség rejtőzik.
4: És már több mint 2000 éve ismert gyógynövényként tartják számon. De honnan is származik? Az Orbánc fű Európa, Ázsia és Észak-Afrika számos területén őshonos, nálunk is gyakran találkozhatunk vele réteken, mezők szélén, napsütötte domboldalakon. De miért is ilyen különleges, ha a virágát az ujjaink között finoman összedörzsöljük, vöröses szín jelenhet meg? Régen ezt különleges jelnek tartották.
3: De hogyan kapta a nevét? Az Orbánc fű neve keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódik. Sok helyen éppen június végén Szent István idején gyűjtötték. Az Orbánc fű imádja a napfényt, minél naposabb helyen nül, annál szebben virágzik. A népi gyógyászatban évszázadokon át alkalmazták célokra, tehát olajat is készítettek belőle és különféle kivonatokat.
4: Bár gyógynövényként ismert, nem mindenki számára megfelelő. Az Orbánc fű kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, ezért rendszeres használata előtt mindig érdemes szakember véleményét kérni. De a méhek is nagyon szeretik. Virágait a méhek és más beporzók is szívesen látogatják, így nem csak szép, hanem a természet számára is hasznos növény. Sokan úgy tartják, hogy amikor megjelenik az Orbánc fű a mezőkön, a nyár valóban megérkezett.
3: Egy napsütéses júniusi délutánon aranysárga virágok borítják a rétet. A szél finoman mozgatja őket, a méhek pedig szorgalmasan dolgoznak közöttük, és az ember egyszer csak megáll egy pillanatra, gyönyörködni bennük. A természet sokszor a legegyszerűbb virágokba rejti a legérdekesebb történeteket.
4: És az Orbánc fű pontosan ilyen napsárga, szerény és évszázadok óta velünk élő növény. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma az Orbánc fű aranyló világába látogattunk el.
2: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.
1: Here we go! A térség legjobb zenéi.
5: This is the station.
0: I am Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
7: Biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem a jövőnkben is fontos szerepet játszik. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a biztosítási percek rovatban. Mai témánk különösen aktuális, hiszen egyre több családi ház tetején láthatunk napelemeket. De vajon mi történik, ha egy vihar, jégeső vagy más váratlan esemény kárt tesz bennük? A mai biztosítási perceket a DDOR biztosító támogatja, amely segít abban, hogy értékeink nagyobb biztonságban legyenek. Miért lettek népszerűek a napelemek? A napelemek egyre több háztartásban jelennek meg. Segíthetnek csökkenteni az energiafogyasztást, és hosszú távon jelentős megtakarítást hozhatnak. De a napelem sem sebezhetetlen. Bár a napelemeket úgy tervezik, hogy ellenálljanak az időjárásnak, a természet néha meglepetéseket tartogat. Erős jégeső, villámcsapás, szélvihar, vagy akár leeső faágak. Igen. Sok esetben a napelemek is bevonhatók az ingatlan biztosításba, vagy külön biztosítási védelem alá helyezhetők.
5: ezért érdemes mindig tájékozódni arról, hogy a meglévő biztosításunk pontosan mire terjed ki. Milyen károk esetén lehet fontos a védelem? Például viharkár, jégeső, villámcsapás, tűzkár, valamint egyes esetekben rongálás vagy más váratlan esemény. Miért érdemes előre gondolkodni? Mert egy napelemes rendszer komoly beruházás, és senki sem szeretne egy váratlan esemény után egyedül maradni a javítás költségeivel. A jövő energiája. A napelemek egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak. Éppen ezért fontos, hogy ne csak felszereljük őket, hanem gondoljunk a védelmükre is. Egy kis történet. Képzeljük el, hogy egy nyári vihar érkezik. A szél erősödik. Villámlik az ég. A napelemek pedig ott dolgoznak a tetőn. Ilyenkor jó érzés tudni, hogy előre gondolkodtunk. Egy kis gondolat. A biztonság nem akkor kezdődik, amikor baj történik, hanem akkor, amikor előre felkészülünk rá. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert az értékeink védelme ma már a tetőn kezdődik, és a jövőnket szolgálja. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

0: szerencséd.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Banda Rádió.
1: Ez a Banda Rádió.
3: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretregyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064 642 2045. Bauplast.

0: érezhető különbség.
1: A mai napon változékony záporokkal és esővel kísért időjárásra számíthatunk, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban felerősödik a szél is. És nézzük a természeti érdekességet, június első napja sokak számára már a nyár kezdete, de az időjárás ilyenkor néha egészen meglepő arcát tudja mutatni. Volt már ezen a napon hűvös hajnal és igazi nyári forróság is. Megérkeztünk június első napjához, és ilyenkor sokan már a strandról, a nyárról és a vakációról álmodnak. De vajon milyen időjárási rekordokat tartogat június elseje?
2: Meglepő, de ezen a napon Magyarországon mértek már majdnem 36 fokos hőséget, és szinte fagypont közeli hajnalt is. Az országos június elsejei meleg rekordot 1925-ben mérték Szegeden. A hőmérséklet egészen 35,7 Celsius fokig emelkedett. Ez még ma is komoly nyári melegnek számítana. De a leghidegebb június elseje, a második véglet sem semmi. 2006-ban Zadar településen mindössze 0,1 Celsius fokot mértek június elsején hajnalban. Ez majdnem fagy közeli hőmérséklet, több mint 35 fok különbség. Vagyis ugyanazon a naptári napon Magyarországon több mint 35 fokos eltérés is előfordult a történelem során. Ez jól mutatja, mennyire változékony tud lenni a június eleji időjárás.
1: Június 1-jét a meteorológusok már a nyár kezdetének tekintik. A nappalok hosszabbak, a nap magasabban jár és a levegő is gyorsabban melegszik. Az elmúlt években több rekordmeleg júniust is mértek Európában és Magyarországon is. A mérések szerint az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Érdekesség, hogy Magyarország valaha mért legmelegebb júniusi hőmérséklete 40 Celsius fok volt, amit 2021-ben Fülöpházán mértek. A nyár első hónapja gyakran hoz heves zivatarokat is, sokszor a nagy meleg után érkeznek a látványos villámlások és a hirtelen lehűlések.
2: Talán ezért szeretjük annyira a júniust, mert egyszerre lehet benne tavaszi frissesség és igazi nyári forróság. Valaki 2006-ban pulóverben indult el június első reggelén, valaki más 1925-ben már árnyékot keresett a 35 fokos hőségben, és mindketten ugyanazt a dátumot írták a naptárban.
1: Mégpedig június 1-jét. Az időjárás mindig emlékeztet bennünket arra, hogy a természetet nem lehet teljesen kiszámítani, és talán éppen ettől olyan izgalmas minden új nyári reggel. Ez volt az időjárás természeti érdekességgel, ahol ma a június 1-jei időjárási rekordok világába kalandoztunk el.
0: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064-642-2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.
3: Honda Rádió. Catering. Ahol családi rendezvények, születésnapok, keresztelők, lakodalmak és egyéb események teljes körű vendéglátását vállalják. Finom házias ételekkel, bőséges adagokkal és megbízható kiszolgálással várják megrendelőiket Martonoson, a Tenkovszka 13-as szám alatt. Információ és rendelés 062-465 Hagyarkanizsán. Június 4-én, csütörtökön 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban mutatják be a Cigonya című monomédiát. Az alkotás első alkalommal kerül levetítésre, és betekintést nyújt Dobó Tihamér életébe és művészetébe. A filmben fotók, videófelvételek, hanganyagok, riportok, valamint Dobó Tihamér személyes naplójának részletei is helyet kaptak. A Monomédia közreműködői: Csikós Tibor, Apró János, Balázs István, Hajdú Endre, Bödő Sándor, valamint Hegedűs László Oszkár.

0: Ha szeretnének egy különleges estét eltölteni, és közelebb kerülni egy meghatározó vajdasági művész életéhez és alkotásaihoz, látogassanak el erre az egyedülálló bemutatóra. A program ajánló támogatója a Remény Catering, ahol szeretettel készülnek minden rendezvényre, legyen szó családi ünnepről, baráti összejövetelről, vagy nagyobb eseményről. Információ 062-465-364. Remény Catering, a finom ízek és a gondos vendéglátás otthona.
1: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 06.

0: 0063 70 53 065.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így péntek 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek, nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem a külföldi behozatal is, és a tény, hogy Vajdaságban is egyre többen foglalkoznak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. A szélsőséges időjárás miatt csúszott az új burgonya megjelenése a vajdasági piacokon. Legfőképpen a kései fagy okozta a kár legnagyobb részét, de a csapadék hiány miatt sem tudott a növény megfelelően fejlődni. A májusi eső a termelők szerint későn érkezett, és a mennyisége sem volt megfelelő, ezért a gazdák többsége locsolásra kényszerült. Az új burgonya még csak a napokban jelenik meg igazán a piacokon, de már most is csak fele annyiért értékesíthető, mint tavaly ilyenkor. Az ára jelen pillanatban sok helyen alig éri el a 100 dinárt, vagy minimálisan a felett van. A termelési év előre haladtával ez az ár rendszerint a töredékére csökken. A termelők szerint hosszú távon ez nem kifizetődő. A zöldség nagybani árának egész évben legalább 50 dinárnak kellene lennie. Megélhetésük szempontjából fontos lenne előnyben részesíteni a hazai termesztésű burgonya értékesítését, és csak ezután foglalkozni behozatallal. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. A szerb kormány meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentését. A döntés értelmében a kedvezményes adómértékek június 7-éig maradnak érvényben. A szerb kormány még május közepén vezette be az átmeneti intézkedést, miután a világpiacon emelkedni kezdett a kőolaj ára, ami a finomított üzemanyagok árának növekedését eredményezte. Az eredetileg május végéig érvényes döntést most egy héttel meghosszabbították annak érdekében, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak emelkedésének hatását a gazdaságra és a fogyasztókra.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, északkeleten pedig a déli délkeleti szél lehet élénk, viszont zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell, így akár jelentősebb mértékben is csökkenhet a járművek menetstabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon változékony záporokkal és esővel kísért időjárásra számíthatunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban felerősödik a szél. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 164, Szentánál 238 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét is előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Ez volt a reklám.

next one is the oldest diva of all. Her name is Mary.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség,

0: sokség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće.

0: čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
1: Júniusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így péntek 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek, nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem a külföldi behozatal is, és a tény, hogy Vajdaságban is egyre többen foglalkoznak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. A szélsőséges időjárás miatt csúszott az új burgonya megjelenése a vajdasági piacokon. Legfőképpen a kései fagy okozta a kár legnagyobb részét, de a csapadék hiány miatt sem tudott a növény megfelelően fejlődni. A májusi eső a termelők szerint későn érkezett, és a mennyisége sem volt megfelelő, ezért a gazdák többsége locsolásra kényszerült. Az új burgonya még csak a napokban jelenik meg igazán a piacokon, de már most is csak fele annyiért értékesíthető, mint tavaly ilyenkor. Az ára jelen pillanatban sok helyen alig éri el a 100 dinárt, vagy minimálisan a felett van. A termelési év előre haladtával ez az ár rendszerint a töredékére csökken. A termelők szerint hosszú távon ez nem kifizetődő. A zöldség nagybani árának egész évben legalább 50 dinárnak kellene lennie. Megélhetésük szempontjából fontos lenne előnyben részesíteni a hazai termesztésű burgonya értékesítését, és csak ezután foglalkozni behozatallal. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. A szerb kormány meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentését. A döntés értelmében a kedvezményes adómértékek június 7-éig maradnak érvényben. A szerb kormány még május közepén vezette be az átmeneti intézkedést, miután a világpiacon emelkedni kezdett a kőolaj ára, ami a finomított üzemanyagok árának növekedését eredményezte. Az eredetileg május végéig érvényes döntést most egy héttel meghosszabbították annak érdekében, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak emelkedésének hatását a gazdaságra és a fogyasztókra.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, északkeleten pedig a déli délkeleti szél lehet élénk. Viszont zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell, így akár jelentősebb mértékben is csökkenhet a járművek menetstabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon változékony záporokkal és esővel kísért időjárásra számíthatunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban felerősödik a szél. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Szentánál 238 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszullét is előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv
5: Es wurde reklam.

So

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Master Blaster.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija.

0: protiv besnila, i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Austroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja. Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így péntek 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek, nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem a külföldi behozatal is, és a tény, hogy Vajdaságban is egyre többen foglalkoznak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. A szélsőséges időjárás miatt csúszott az új burgonya megjelenése a vajdasági piacokon. Legfőképpen a kései fagy okozta a kár legnagyobb részét, de a csapadék hiány miatt sem tudott a növény megfelelően fejlődni. A májusi eső a termelők szerint későn érkezett, és a mennyisége sem volt megfelelő, ezért a gazdák többséggel locsolásra kényszerült. Az új burgonya még csak a napokban jelenik meg igazán a piacokon, de már most is csak fele annyiért értékesíthető, mint tavaly ilyenkor. Az ára jelen pillanatban sok helyen alig éri el a 100 dinárt, vagy minimálisan a felett van. A termelési év előre haladtával ez az ár rendszerint a töredékére csökken. A termelők szerint hosszú távon ez nem kifizetődő. A zöldség nagybani árának egész évben legalább 50 dinárnak kellene lennie. Megélhetésük szempontjából fontos lenne előnyben részesíteni a hazai termesztésű burgonya értékesítését, és csak ezután foglalkozni behozatallal. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. A szerb kormány meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó ideiglenes jövedéki adó csökkentését. A döntés értelmében a kedvezményes adómértékek június 7-éig maradnak érvényben. A szerb kormány még május közepén vezette be az átmeneti intézkedést, miután a világpiacon emelkedni kezdett a kőolaj ára, ami a finomított üzemanyagok árának növekedését eredményezte. Az eredetileg május végéig érvényes döntést most egy héttel meghosszabbították annak érdekében, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak emelkedésének hatását a gazdaságra és a fogyasztókra.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, északkeleten pedig a déli délkeleti szél lehet élénk. Viszont zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell, így akár jelentősebb mértékben is csökkenhet a járművek menetstabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon változékony záporokkal és esővel kísért időjárásra számíthatunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban felerősödik a szél. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 164, Szentánál 238 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerdékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét is előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Hát ez az, hölgyeim és uraim, hová tűnt Kovács Ákos? Hová tűnt Kovács Ákos? Hová tűnt Damon Hill? Hová tűnt Damon Hill? Szerintem kiszaladt a büfében jó nagyot zabálni, de oda bizony hiába szaladt, és szerintem már ti is hiába szaladtok a büfébe, hiszen a soron következő előadó bizony, ott már minden felzabált. Egyesek szerint ő találta fel még a tombitát is, nemhogy a lakodalmat. Szerintem már sejtitek, hogy kiről lehet szó. Igen, Lajcsiról lehet szó. Még annyit megmondanék róla, hogy nem régiben augusztus 20-án a köztársasági elnöktől bizony megkapta a kolbászokkal ékesített kardánkeresztet is, úgyhogy következzen itt lakodalom Lagzival és a színpadon, akitől bizony megtudhatjátok, hogy voltak éppen nem is nagyon olyan kék az ő szeme, hogy mulassunk, nevessünk, dárigózzunk kedvünkre Lajcsival és sztár vendégeivel!
1: Music. The music's awesome.
2: On the radio. 103.5.
1: Hit music.
2: Give it up. On the radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovo.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Ez volt a

hold a felhők mögé rejtezett. Két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmat, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.
6: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
3: Ez volt a reklám.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így péntek 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek, nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem a külföldi behozatal is, és a tény, hogy Vajdaságban is egyre többen foglalkoznak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. A szélsőséges időjárás miatt csúszott az új burgonya megjelenése a vajdasági piacokon. Legfőképpen a kései fagy okozta a kár legnagyobb részét, de a csapadék hiány miatt sem tudott a növény megfelelően fejlődni. A májusi eső a termelők szerint későn érkezett, és a mennyisége sem volt megfelelő, ezért a gazdák többsége locsolásra kényszerült. Az új burgonya még csak a napokban jelenik meg igazán a piacokon, de már most is csak fele annyiért értékesíthető, mint tavaly ilyenkor. Az ára jelen pillanatban sok helyen alig éri el a 100 dinárt, vagy minimálisan a felett van. A termelési év előre haladtával ez az ár rendszerint a töredékére csökken. A termelők szerint hosszú távon ez nem kifizetődő. A zöldség nagybani árának egész évben legalább 50 dinárnak kellene lennie. Megélhetésük szempontjából fontos lenne előnyben részesíteni a hazai termesztésű burgonya értékesítését, és csak ezután foglalkozni behozatallal. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. A szerb kormány meghosszabbította a kőolaj származékokra vonatkozó idéglenes jövedéki adó csökkentését. A döntés értelmében a kedvezményes adómértékek június 7-éig maradnak érvényben. A szerb kormány még május közepén vezette be az átmeneti intézkedést, miután a világpiacon emelkedni kezdett a kőolaj ára, ami a finomított üzemanyagok árának növekedését eredményezte. Az eredetileg május végéig érvényes döntést most egy héttel meghosszabbították annak érdekében, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak emelkedésének hatását a gazdaságra és a fogyasztókra.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, északkeleten pedig a déli délkeleti szél lehet élénk. Viszont zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell, így akár jelentősebb mértékben is csökkenhet a járművek menetstabilitása. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon változékony záporokkal és esővel kísért időjárásra számíthatunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban felerősödik a szél. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Szentánál 238 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerdékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszullét is előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: The music sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

slomilo je poslednju želju da shvatim da smo ljudi.

0: Naslikat ću sliku tvoju bijelu kao dan, mislit ću na tvoje oči dok mi sudba tugu toči u srce moje, bunar bez dna.
1: Ez a 105, a térség legjobb zenéi.
2: Fonda Rádió.
1: Ez a Fonda Rádió.